Anna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Fun Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: nešto ne osjeća. Kad je prvi put vidiš, ko da je ti sam.
1: Etura van.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra ajándék tévével. www.stk-ből.tv.
4: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az olommentes benzinára 2 dinárral emelkedett, így literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzétesztik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. A rendelet pontosítja, hogy a kedvezmény nem vonatkozik az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre, kivéve azokat a parcellákat, amelyeket a hatályos jogszabálynak megfelelően nyilvános pályázat

0: útján bérelnek. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. A kedvezmény a mezőgazdasági gépek üzemanyag tartájának feltöltésére, illetve szállítóedényekbe történő tankolásra vehető igénybe. A támogatás azoknak a gazdálkodóknak jár, akiknek a 2026. január 24-i állapot szerint bejelentett és bevetett, illetve beültetett mezőgazdasági területeik szerepelnek az állami nyilvántartásban. A rendelet a hivatalos közlönyben való közzététételét követően pénteken lépett hatályba. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségben mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megoszlatni. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mali a TV Prvan műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Szárnyal az Air Serbia már az év első felében átlépték a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és hűségprogramoknak köszönhetően az Air Serbia 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utast szállított, ami csak nem 57 000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A légitársaság ezzel párhuzamosan 23.225 járatot üzemeltetett, vagyis több mint 1000-rel többet, mint 2025 első 6 hónapjában. Érdekesség, hogy az Air Serbia június 27-én szállította idei 2 milliómadik utasát, 3 nappal korábban, mint tavaly, ami a társaság stabil növekedésének folytatását igazolja.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt, parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Vajdaságban ma napos idő várható, időszakonként azonban helyenként beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 159, Zentánál 234 cm magas. A mai napon egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Reklám.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány.

0: i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
3: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
4: Nagyon szép reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Magyar Kanizsát, Zentát, Horgost, Martonost, Toromot, Adorjánt és mindenkit, aki ma reggel velünk kezdi a hetet. Köszöntjük külföldi hallgatóinkat és valamint azokat is, akik interneten keresztül hallgatnak minket. Hétfő van, tudom, hogy sokan ilyenkor egy kicsit nehezebben bújnak ki az ágyból, gondolom velem együtt.
5: Na igen, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hétfőnek valahogy rossz híre van, pedig belegondoltál már. Ez az egyetlen nap, amikor tiszta lappal indulhat egy egész hetünk.
4: És milyen érdekes, pénteken még mindenki a hétvégét várja, hétfőn pedig sokan már a következőt, közben pedig elszaladnak mellettünk a napok.
5: Pedig lehet, hogy éppen ez a hétfő tartogat valami igazán szépet, egy jó hírt.
4: Ha már beszélgetés képzelt tegnap este, azon gondolkodtam, hogy milyen gyorsan telik a nyár, mintha csak most köszöntöttük volna júliust.
5: Igen, és ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nem az számít, hány nap van előttünk, hanem az, hogy mit kezdünk velük.
4: A mai gondolatunk így szól, nem kell tökéletes hét ahhoz, hogy szép emlékeid legyenek, elég, ha minden nap találsz benne egy apró örömöt.
5: Ez annyira igaz, sokszor azt hisszük, csak a nagy dolgok számítanak, pedig lehet, hogy ma egy mosoly lesz a legszebb pillanat, vagy egy régen hallott dal.
4: Vagy amikor valaki azt mondja, jó, hogy találkoztunk, néha ezekből a mondatokból lesznek a legszebb emlékek.
5: Andrea, ha egy dolgot kívánhatnál a hallgatóinknak erre a hétre, mi lenne az?
4: Azt kívánnám, hogy minden napjukban legyen legalább egy olyan perc, amikor megállnak, körülnéznek, és azt mondják, ezért már megérte felkelni.
5: Én pedig azt kívánom, hogy vigyenek magukkal egy kis türelmet, maguk felé és mások felé is, mert abból soha nincs túl sok.
4: És most kíváncsiak vagyunk önökre, mi az, ami mindig jobb kedvre deríti önöket egy hétfő reggelen. Egy csésze kávé, a kedvenc zenéjük, egy ölelés, vagy talán a Panda Rádió, írják meg nekünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk.
5: Ez volt a nap pozitív gondolata, most pedig jöjjön egy dal, ami reméljük mosolycsal az arcukra, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
3: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Hey.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, mondd csak nálatok is, úgy volt, hogy a névnap mindig összegyűlt a család névnapot ünnepelni?
3: Igen, persze, lehet, hogy nem volt nagy ünnepség, de egy sütemény mindig előkerült. És a legfontosabb az volt, hogy valaki azt mondta, hogy boldog névnapot.
2: Érdekes, hogy ilyen egyszerű jó kívánság mennyire jól tud esni, talán azért, mert azt üzeni, gondoltam rád.
3: És a mai rohanó világban ez talán értékesebb, mint valaha.
2: Ma pedig nagyon sok szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a Csaba nevet viselik. Isten éltessen valamennyi Csabát nagyon sok szeretettel. De mit jelent a Csaba név?
3: A Csaba az egyik legősibb magyar férfi név, a név eredetéről több elképzelés is létezik, de a legismertebb magyarázat szerint jelentése ajándék.
2: És ha meghalljuk ezt a nevet, sokaknak rögtön eszébe jut a magyar mondavilág híres alakja, Csaba királyfi.
3: A legenda szerint Attila hun király fia volt, aki a bajba jutott népéhez a csillagokon átvezető úton tért vissza segíteni. Innen ered a gyönyörű elnevezés is, a Csaba útja, vagyis a tejút.
2: Gyerekként milyen sokszor néztük az esti égboltot, és milyen jó volt elképzelni, hogy a csillagok között valóban ott húzódik Csaba királyfi útja.
3: De milyenek a Csabák? A hagyomány szerint a Csabák nyugodtak, segítőkészek és kitartó emberek.
2: Olyanok, akikre jó érzés számítani, akik nem feltétlenül beszélnek sokat, de amikor szükség van rájuk, mindig ott vannak.
3: És valljuk be, egy ilyen emberből soha nincs túl sok.
2: A panda tegnap este felnézett a csillagos égre, meglátta a tejutat és egy pillanatra csak csendben nézte. Majd azt mondta, milyen különös, egy név mögött néha egy egész legenda rejtőzik.
3: Aztán mosolyogva hozzátette, a legszebb ajándék nem az, amit becsomagolunk, hanem az, amikor valaki érzi, hogy fontos nekünk.
2: Ha ismernek egy Csabát, ne csak gondoljanak ráma.
3: Hívják fel, írjanak neki egy üzenetet, vagy ha személyesen találkoznak vele, kívánjanak neki szívből boldog névnapot, lehet, hogy ez lesz a legszebb ajándéka a mai napon.
2: Most pedig jöjjön egy csodálatos dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán az FM 103,5 MHz-en.
4: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Zenóbia, mondd csak, amikor odakint 35 fok van, te mennyire szeretsz órákig a tűzhely mellett állni?
5: Őszintén, semennyire. Ilyenkor az ember inkább valami gyorsat, könnyűt és finomat szeretne.
4: Pont erre gondoltam én is, nyáron a legegyszerűbb ételekre a legjobb gondolni. Friss alapanyagok, kevés főzés, sok íz.
5: Úgyhogy ma készítsünk egy igazi nyári kedvencet, mediterrán csirkés tészta salátát. Hidegen is nagyon finom, gyorsan elkészül, és akár másnap is remek ebéd. Mi kell hozzá?
4: De nem is sok minden kell hozzá. Körülbelül 25-30 dekagram tészta például benne is lehet.
5: Egy grillezett vagy serpenyőben megsütött csirkemell.
4: Paradicsom, uborka, kaliforniai paprika, egy kevés lilahagyma.
5: Fetasajt, olívabogyó, ha szeretjük, friss bazsalikom vagy petrezselyem.
4: Az öntethez pedig egy kevés olívaolaj, citromlé, só, bors és egy csipet oregano.
5: A tésztát kifőzzük, majd hideg vízzel lehűtjük.
4: A csirke mellett kisebb darabokra vágjuk, a zöldségeket felaprítjuk.
5: Mindent összekeverünk egy nagy tálban, ráöntjük az öntetet, és már kész is van.
4: Ha egy órára betesszük a hűtőbe, még finomabb lesz.
5: És most jön a mai panda csavar.
4: Pirítsunk meg egy marék napraforgó magot, vagy tök magot.
5: A tálalás előtt szórjuk a salátára, kellemesen ropogós lesz, és még táplálóbb is.
4: De tudod, mit szeretek benne? Azt, hogy nem nehéz.
5: És nem kell mellette egész délelőtt a konyhában állni, marad idő egy kis pihenésre is.
4: Vagy egy délutáni sétára a Tisza partján.
5: A panda egyszer nyáron meghívta a barátait ebédre, mindenki azt hitte, hogy órákig főzött.
4: Pedig csak friss alapanyagokat választott, összeállította a salátát, lehűtötte, és már tálalta is.
5: Mindenki repetázott, a panda pedig mosolyogva csak ennyit mondott, a nyár legjobb receptje nem a hosszú főzés, hanem a sok, közösen eltöltött perc.
4: A nagy melegben bátran válasszunk könnyű friss ételeket.
5: Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, igyunk elegendő folyadékot, és ne féljünk az egyszerű receptektől.
4: Mert néha a legegyszerűbb fogásokból lesznek a legszebb nyári emlékek. Most pedig jöjjön egy kis zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
2: Zenobia, szerinted mitől lesz valakiből igazi előadó? Attól, hogy sok slágere van, vagy attól, hogy amikor megszólal, az emberek azonnal felismerik?
3: Szerintem a második, mert a hangot nem lehet utánozni, és vannak olyan énekesek, akiknek már az első hangja is mosolyt csal az ember arcára.
2: Pontosan ilyen Korda Beáta is. Korda Beáta fiatalon kezdett énekelni, már gyerekkorában is közel állt hozzá a zene, és hamar kiderült, hogy különleges hangja van.
3: A 70-es, 80-as években egyre többen ismerték meg, és sorra érkeztek a fellépések, televíziós szereplések és fesztiválok. Nem csak előadóként, hanem igazi színpadi emberként is ismerté vált. Mosolya, közvetlensége és elegáns megjelenése mindig hozzátartozott a fellépéseihez.
2: Ő azok közé a művészek közé tartozik, akik soha nem akartak másnak látszani, mindig önmagukat adták, talán ezért szereti őt ennyi ember. Kevés olyan művész van, mint ő, a fellépései nem csak éneklésről szólnak, hanem nevetésről, kapcsolatteremtésről, és talán ettől érzi úgy az ember, hogy nem egyszerű koncerten vannak, hanem egy nagy találkozón.
3: Ami igazán csodálatra méltó, hogy Korda Beáta ma is aktív, koncertezik, televíziós műsorokban szerepel, és több generáció is ismeri.
2: A fiatalok közül is rengetegen fedezik fel a dalait, ez ritka ajándék, hogy egy előadó életében mindez megtörténik. Mindez mellett a Panda egyszer egy nyári koncerten hallotta énekelni Korda Beátát, körbenézett.
3: Az első sorban fiatalok énekeltek, mellettük szülők, mögöttük nagyszülők.
2: Három generáció ugyanazt a dalt, ugyanazzal a mosollyal.
3: A Panda meghatódva csak ennyit mondott, az igazi zene nem ismeri az életkort, csak a szíveket.
2: Egy hosszú pályafutás mögött rengeteg munka, kitartás és szeretet áll. Most pedig hallgassunk meg egy csodálatos dalt Korda Beátától, és folytassuk együtt ezt a szép hétfő reggelt.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-2955 adankó.com.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, zenta, telefon 814-954, rommel, zenta. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
2: megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
4: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
0: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Szászi. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
2: Zenóbia, van olyan dátum, amely elsőre teljesen hétköznapinak tűnik, aztán kiderül, hogy tele van történelmi pillanatokkal?
3: Szerintem minden nap ilyen. Csak ritkán gondolunk bele, hogy ugyanazon a napon évszázadokkal ezelőtt emberek olyan döntéseket hoztak, amelyek megváltoztatták a világot.
2: Na akkor nyissuk ki együtt a történelem napkönyvét, nézzük meg, mit tartogat számunkra július 6-a.
3: 241 évvel ezelőtt, 1785. július 6-án az amerikai kongresszus a dollárt választotta az Egyesült Államok hivatalos pénznemévé. Ezzel megszületett a világ egyik legismertebb fizetőeszköze.
2: Érdekes belegondolni, hogy akkor még senki sem sejtette, hogy a dollár egyszer a világ egyik legfontosabb valutája lesz.
3: 1885. július 6-án Louis Pasteur először alkalmazta sikeresen a veszettség elleni védőoltást egy kisfiún, akit veszett kutya harapott meg. A beavatkozás sikeres volt, és új korszak kezdődött az orvostudományban.
2: Ez a felfedezés emberek millióinak életét mentette meg, és ma is az orvostudomány egyik legnagyobb mérföldkövének számít.
3: 1957. július 6-án találkozott először két liverpooli fiú, John Lennon és Paul McCartney.
2: Ki gondolta volna akkor, hogy néhány évvel később együtt megalapítják a Beatles együttest, amely örökre megváltoztatja a könnyű zene történetét.
3: 1942. július 6-án Anna Frank és családja amsterdami rejtekhelyére költözött, ahol később megszületett a világhírű Napló.
2: Egy fiatal lány gondolatai később emberek millióit tanították meg arra, milyen fontos az emberség, a remény és a béke.
3: A mai naphoz egy kedves világnap is kapcsolódik, ez a nemzetközi csók világnapja.
2: Nem a rekordokról vagy a látványosságról szól, hanem arról, hogy egy apró gesztus mennyi szeretetet, örömöt és közelséget fejezhet ki.
3: Július elején a nappalok még mindig hosszúak, ezért ilyenkor sokan választják az esti sétákat, a vízparti programokat, vagy a szabadtéri koncerteket.
2: És talán éppen ezekből a nyári estékből születnek azok az emlékek, amelyekre évek múlva is mosolyogva gondolunk vissza.
3: A Panda egyszer egy régi fényképalbumot lapozgatott, minden kép alatt ott volt egy dátum.
2: Először csak a számokat nézte, aztán rájött, nem a dátum a fontos, hanem az, ami azon a napon történt.
3: Egy családi kirándulás, egy születésnap, egy ölelés, egy nevetés.
2: A Panda becsukta az albumot és mosolyogva ezt mondta, a történelem a könyvekben él, de a legszebb történeteket mi írjuk minden egyes nap.
3: Lehet, hogy ma csak egy átlagos hétfőnek tűnik.
2: De ki tudja. Lehet, hogy egyszer éppen erre a napra emlékeznek majd vissza a legszívesebben. Éppen ezért érdemes úgy élni, hogy legyen mit felírni a saját történelemkönyvünkben.
3: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, mert még sok érdekes történettel és remek zenével várjuk Önöket.
2: Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán az FM 103,5 MHz-en, ahol minden nap egy új történet kezdődik, most pedig következik egy Beatles szám.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burger & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burger & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia, Magyar Kanizsa, Gesztenyefa sor 90 pera, ahol tudják, hogy a kedvenceink nem csak állatok, hanem családtagok.
7: Andrea, mondd csak nekem, ha elmész a konyhába, utánad jön a kutyád?
6: Persze, utánam járt. Ha a nappaliba mentem, ott volt, ha kimentem az udvarra, már előttem várt. Néha úgy éreztem, még a fürdőszoba ajtaját is őrzi, sőt, nagyon sokszor utánam is jött.
7: És ezzel nincs egyedül. Nagyon sok gazdi felteszi a kérdést, miért követ a kutyám mindenhová?
6: A válasz pedig sokkal szebb, mint hinnénk. A kutyák társas lények, évezredek óta az ember mellett élnek, és számukra teljesen természetes, hogy figyeljenek a falkára.
7: És bizony a legtöbb kutya számára a család jelenti a falkát. Ők egyszerűen ott szeretnének lenni, ahol mi vagyunk.
6: Amikor a kutya követ bennünket, az legtöbbször nem azért van, mert unatkozik, hanem azért, mert biztonságban érzi magát mellettünk.
7: Figyel minket, érzi a hangulatunkat, és kíváncsi arra, hogy mit is csinálunk.
6: Persze azért néha azt is reméli, hogy leesik egy falat a vacsorából.
7: Vagy előkerül a póráz, hiszen egyetlen szó, séta, és már is csillog a szeme.
6: De mikor érdemes figyelni, ha azonban a kutya egy pillanatra sem tud megnyugodni nélkülünk?
7: Ha pánikba esik, amikor egyedül marad, vagy sír, ugat és rombol, akkor érdemes szakember vagy állatorvos tanácsát kérni, mert ez szeparációs szorongás jele is lehet.
6: De hogyan segíthetünk? Fontos, hogy a kutyánk megtanuljon egyedül is nyugton pihenni.
7: Adjunk neki saját fekhelyet, kedvenc játékot, és fokozatosan szoktassuk hozzá a rövid egyedüllétekhez.
6: Így magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb lesz.
7: A panda egyszer megállt a kert közepén, nem szólt semmit, csak kíváncsi volt.
6: A kutyája oda sétált mellé, leült, felnézett rá, nem kért jutalomfalatot, nem akart játszani, csak ott volt.
7: A panda megsimogatta a fejét, és mosolyogva ezt mondta, a hűség néha nem hangos, csak csendben végigkísér az élet útján.
6: Ha ma azt veszik észre, hogy a kutyájuk mindenhová követi önöket,
7: ne bosszankodjanak, lehet, hogy ezzel csak azt mondja maga módján, hogy jó veled lenni.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia, Magyar Kanizsán, a Gesztenyefa sor 90 per A szám alatt. Profivet, mert a szeretethez a gondoskodás is hozzátartozik.
7: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.

0: Harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Zenóbia, mondd csak veled is előfordult már, hogy bementél egy szobámba, és hirtelen elfelejtetted, miért is indultál oda, mert velem ez nagyon sokszor előfordult.
2: Szerintem ez mindenkivel megtörtént már, és ilyenkor rögtön megijedünk, jaj, csak nem romlik a memóriám.
1: Pedig az ilyen apró feledékenység önmagában teljesen természetes lehet, de felmerül a kérdés, elkerülhető a szellemi leépülés.
2: A szakemberek szerint a válasz nem egyszerű, nem minden eset előzhető meg, hiszen az öröklött tényezők és egyes betegségek is szerepet játszhatnak, viszont nagyon sokat tehetünk azért, hogy agyunk minél tovább egészséges maradjon.
1: Az agy is szeret tanulni, érdekes, hogy az agyunk olyan, mint egy izom, ha használjuk, sokáig aktív marad.
2: Érdekes, hogy az agyunk olyan, mint egy izom, ha használjuk, sokáig aktív marad, ahogy mondod, Andrea, éppen ezért érdemes olvasni, keresztrejtvényt fejteni, új recepteket kipróbálni, nyelvet tanulni, vagy akár egy új hobbit választani. Minden új kihívás dolgoztatja az agyat.
1: Talán meglepő, de a séta is segíthet.
2: A rendszeres mozgás javítja a vérkeringést, így az agy is több oxigénhez jut. Nem kell maratont futni, már napi fél óra séta is olyan sokat jelenthet.
1: De mit tegyünk? Az agyunk is szereti a kiegyensúlyozott táplálkozást.
2: A sok zöldség, gyümölcs, hal, olajos magvak és a megfelelő folyadékbevitel mind hozzájárulhatnak az egészséges működéshez.
1: Erről sokszor megfeledkezünk.
2: Pedig alvás közben az agyunk is rendet rak. Ha tartósan keveset alszunk, a koncentráció és a memória is romolhat.
1: És mindez mellett...
2: A barátok és a gyógyszer is sokat jelenthet, még valami a beszélgetések. A családdal töltött idő, a nevetés, a közös programok, ezek nem csak a lelkünknek, hanem az agyunknak is jót tesznek.
1: A pont egyszer meglátogatott egy idős bácsit, 80 év felett járt, mégis minden reggel újságot olvasott, fejtörőket oldott meg, és délutánonként sakkozott a barátaival.
2: A panda megkérdezte tőle, mi a titka?
1: Az idős bácsi elmosolyodott, és ezt felelte, minden nap adok valami új feladatot az agyamnak, különben ellustul.
2: A panda pedig mosolyogva hozzátette, az elménk olyan, mint egy kert, ha gondozzuk, sokáig virágzik.
1: A szellemi frissesség nem csak az életkortól függ, hanem attól is, hogyan élünk.
2: Mozogjunk, tanuljunk, beszélgessünk, nevessünk sokat, és ne féljünk minden nap valami újat kipróbálni.
1: Mert az agyunknak is szüksége van kihívásokra, és soha nem késő elkezdeni, vigyázni rá.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
0: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53.
3: 3, 065. Ez volt a reklám.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Óbja, tudod, mit szeretek a hétfő reggelekben?
5: Meséljél, Andrea, légy szíves!
4: Azt, hogy ilyenkor még minden előttünk áll egy egész hét tele lehetőségekkel, és néha egyetlen gondolat is elég ahhoz, hogy más szemmel nézzünk a napunkra.
5: Pont ezért szeretjük ezt a rovatot, nem megjósoljuk a jövőt, hanem adunk egy kis útravalót minden csillagjegynek.
4: Kosok ma ne akarjanak mindent egyszerre megoldani.
5: Lépésről lépésre sokkal messzebbre jutnak.
4: Bikák, ma egy kedves beszélgetés feltöltheti önöket.
5: Ne siessenek tovább, ha valaki megszólítja önöket, lehet, hogy éppen arra a mondatra volt szükségük.
4: Ikrák, ma bátran mondják ki az ötleteiket.
5: Lehet, hogy valaki éppen az önök gondolatára vár.
4: Rákok, ma a család és a barátok különösen fontos szerepet kaphatnak.
5: Egy telefonhívás vagy egy ölelés többet érhet, mint hinnék.
4: Oroszlánok ma ragyoghatnak.
5: De ne feledjék, a legszebb fény az, amely másokat is beragyog.
4: Szűzek, ne aggódjanak minden apróság miatt.
5: A tökéletes helyet ma elég a jól sikerült is.
4: Mérlegek, keressenek ma egy kis nyugalmat.
5: Egy séta, egy jó könyv vagy egy csésze kávé is csodákra képes.
4: Skorpiók, ma hallgassanak a megérzéseikre.
5: A szívük most jó irányt mutathat.
4: Nyilasok, ma nyitott szemmel járjanak.
5: Egy váratlan lehetőség kopogtathat az ajtajukon.
4: Bakok, ma a kitartásuk ismét meghozhatja a gyümölcsét.
5: Ne adják fel, mert közelebb vannak a céljukhoz, mint gondolnák.
4: Vízöntők, ma engedjék szabadon a fantáziájukat.
5: A legjobb ötletek sokszor a legváratlanabb pillanatokban születnek.
4: Halak, ma figyeljenek a belső hangukra.
5: Ha valaki békét ad önöknek, érdemes arra időt szánni.
4: Zenóbia, szerinted a szerencse megtalál bennünket, vagy nekünk kell megkeresni?
5: Szerintem a szerencse sokszor ne egy mosolyban, egy kedves szóban, vagy egy jó döntésben bújik meg, csak észre kell venni.
4: A panda ma reggel korán kelt, megállt a Tisza partján és figyelte, ahogy fel kell a nap, nem kérdezte, milyen lesz a hét, csak hálás volt azért, hogy elkezdődött.
5: És mielőtt tovább indult volna, ezt mondta, a csillagok mutathatnak irányt, de a legszebb napot mindig a saját szívünk vezeti.
4: Bármelyik csillagjegyben is születtek, kívánjuk, hogy ez a hét örömöt, egészséget és sok szép pillanatot hozzon önöknek.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5 Feels good. Makes me feel good.
1: It's my station.
3: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Szia, kértél már?
8: Igen, már meg is ettem.
7: Ja, oké. Okay. Szia, miben segíthetek?
9: Hát egy olyan megyes pitét kérek, ami ott a képen van ott fel.
7: Ez nem megyes pite, hanem megvapper.
9: Aha. És milyen íze van annak?
7: Hát, hogyha rendelsz hozzá krumplit is, akkor semmilyen.
9: Hát akkor nem tudom, akkor tessék adni egy ilyen mekkes pitét.
7: Adhatom menüben?
9: Nem kell, jó lesz tálcán.
7: menüben olcsóbb.
9: Jó, jó, akkor tessék adni.
7: Nagyobb krumplit, nagyobb üdítőt, 500 forintért esetleg.
9: Nem, nem, nem kell köszönöm.
7: De már beütöttem. Ági, lesz egy sztornom. Kis türelme.
1: Sziasztok, itt is lehet kérni.
8: Jé, akkor kérnék szépen Tom Jones-tól a szexbombot.
1: Adhatom menübe? Lesz egy szexbombom, kis hagymával. Üdítő milyen legyen?
8: Ha, ahogy tetszett mondani, üdítő, az jó.
1: Oxika, itt fogyasszátok?
8: Nem, leülnénk vele az asztalhoz.
1: Smartkártyád van, pont a gyűjtőd?
8: Persze, ma van kettő itt az orromon. De...
1: Ági, gyere léci, hogy kell lehúzni?
7: Figyú, ezt itt lehúzod, most vigyázz, azt most még ne nyom meg. Mondom, hogy ne, azt még ne nyom meg. Még mindig ne nyom meg.
1: De már megnyomtam.
7: Feje, húha. Attila, gyere léci!
1: Jaj, nem már most kitörlődött az egész basszó.
9: Itt is lehet kérni.
2: Egy ilyen muffint kérek szépen vanília fagyival.
9: Lesz egy muffom. 1380 forint lesz, köszönöm, 5000-es kaptam, 40 a visszajáró, szia, gyere máskor is.
2: Bocsánat, még nem kaptam meg a muffint.
9: Ott van a kis kanál alatt.
7: Szia, itt is lehet rendelni, van már valami elképzelés?
8: Ha lenne, nem egyedüttem volna.
7: Éttermünkben magyaros hetet tartunk.
8: Igen, hú, anya, no, akkor hinnye, adjon egy szalonnát lilahagymával.
7: Lesz egy békön szenyám hagymakarival, üdítőt esetleg.
8: Hú, nagy fröccsöt, almaborbó.
7: Kati, nyomjál ki egy sprájtot.
9: Hello, itt is lehet kérni.
10: Jó, jó van. Héfa isztó, se úrüdiké, gyertek.
2: Tessék ma adni a gyereknek olyan koronát. Jaj, de gagyi papírból van, azt hittem fém.
11: Arancilag, milyen játékok vannak?
9: Hát nagyon sok figura van.
11: Na, asszony, gyere, ez neked való, mert éjjel sírtál, hogy nincs új figura. Tessék mondani, Erzsébet kártyával tudok itt fizetni?
9: Természetesen.
11: Erzsi, add ide a kártyát.
9: Szia, amiben segíthetek?
12: Aranyos, segítsen már nekem elolvasni, hogy mi van ottan fönn, mert 80 fölött én már nem látok jól, sajnos.
9: Kérem szépen, Chicken Deluxe.
12: Jaj, de jó, akkor virítsa egy olyan Chicken Deluxe burger, party pack burritóval, meg adja egy Fiesta bacon tortillát. Anya, te mit kérsz?
13: Hát, én egy Cézár salit, mert fogyom vagyok.
14: Nem zavarja, hogy eszem?
13: Jó, hát szeretnék felmosni. Pillanatra a lábát emelje fel. Jó, álljon is fel.
1: Hello, itt is lehet kérni.
15: Jó napot kívánok, a kisfiam születésnapját itt szeretnénk megünnepelni.
13: Megünnepelni?
15: Mert a férjemét is itt tartottuk, és nagyon jó volt.
13: Nagyon jó volt.
7: Ki kell tölteni egy ilyen jelentkezési
13: lapot? Jelentkezési lapot?
7: Jó, akkor nincs születésnap, megyünk is haza. Megmondtam, hogyha ismételsz, nincs születésnap. Úgy látszik, nem akartad a Mekiben tartani a születésnapot.
13: Persze, hogy nem, mert már 20 éves vagyok!
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Folytatódik az aratás Vajdaságban. Javában dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A gazdák kihasználják a kedvező időjárást, a közlekedők pedig egyre gyakrabban találkozhatnak mezőgazdasági gépekkel az utakon. A szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Egyre népszerűbbek a vízparti kikapcsolódások. A nyári szünetben Magyarország tavai, strandjai és kirándulóhelyei továbbra is sok látogatót vonzanak. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és használjanak fényvédőt. Továbbra is hőség jellemzi Európa nagy részét. Számos európai országban továbbra is rendkívül meleg az idő. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban lehetőleg kerüljék a tűzőnapot, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Panda ajánló. Ha egy kis kulturális kikapcsolódásra vágynak, írják fel a naptárba a következő programot. Július 7-én kedden 17 órától a Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézményben nyílik meg Bányai Inez öltözék tervező iparművész hagyaték című kiállítása. Az érdeklődőket szeretettel várják a megnyitóra, ahol egy különleges alkotói világban nyerhetnek betekintést. A Dobó-Tihamér képtárban még július 10-éig megtekinthető Batha Anikó Határvonalak című kiállítása, amely különleges vizuális élményt kínál a látogatóknak. A hét jó híre, egyre több településen szerveznek közösségi faültetéseket, park és folyópart takarításokat. Jó látni, hogy sok önkéntes tesz azért, hogy szebb és tisztább környezetben élhessünk. A nap érdekessége, tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek. Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró, de rendkívül fontos beporzók. A hétfőnek is megvan a maga varázsa, hiszen nélküle péntek sem lenne. Mosolyogjanak sokat, és legyen szép hetük! Panda Radar, képben a világgal!

0: Music Sauce. Con Radio.
1: Sasz 3-5.
2: Hit music.
3: Hit music. Hit music.
1: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
5: Zenóbia, tudod, mi jutott eszembe tegnap, amikor a Tisza partján sétáltam?
6: Na, mesélj!
5: Hogy milyen nyugodtnak látjuk ma a folyót, pedig évszázadokkal ezelőtt egészen más arcát mutatta.
6: Bizony, a 18. században a Tisza még nem úgy folyt, ahogyan ma ismerjük. Nem volt szabályozva, sokkal kanyargósabb volt, gyakran kilépett a medréből, és hatalmas ártereket alakított ki.
5: Akkoriban egy utazás a Tisza mentén igazi kalandnak számított, volt, hogy ugyanaz az út tavasszal még víz alatt állt, nyár végére pedig már legelő lett belőle.
6: A 18. században a Tisza nem csak folyó volt, hanem az egyik legfontosabb közlekedési útvonal is.
5: Tutajok, csónakok és kisebb hajók szállítottak fát, gabonát, sót és bort, sok település élete teljesen a folyótól függött.
6: A tutajosok heteket töltöttek úton, jól ismerték a sodrást, a veszélyes kanyarokat és a sekély részeket. A Tisza volt a munkahelyük és sokszor az otthonuk is.
5: Az árvizek ugyan sok gondot okoztak, de ajándékot is hoztak.
6: Amikor a víz visszahúzódott, termékeny iszapot hagyott maga után, ezért voltak olyan gazdagok a Tisza menti földek.
5: A halászat, a nádör és az ártéri gazdálkodás sok család megélhetését biztosította.
6: Több korabeli utazó is leírta, hogy a Tisza mentén olyan gazdag volt a madárvilág, hogy néha szinte elsötétült az ég a vízi madaraktól.
5: És azt is feljegyezték, hogy tavasszal a folyó sokszor kilométerekkel kiöntött, ezért néhány faluba csak csónakkal lehetett eljutni. El tudod ezt ma képzelni?
6: Nehéz, pedig akkor ez volt a természet rendje.
5: A panda egyszer elképzelte, milyen lett volna tutajosnak lenni a 18. században.
6: Ahogy a tutaj lassan sodródik lefelé, a parton hatalmas fűzfák, a víz fölött köd, a távolban egy harang hangja.
5: A panda becsukta a szemét és azt mondta, milyen különös, ugyanaz a folyó hömpölyög előttünk, amelyet több száz éve is ugyanilyen tisztelettel néztek az emberek.
6: Majd hozzátette, a folyók nem őrzik meg a lábnyomainkat, de megőrzik a történeteinket.
5: Amikor legközelebb lesétálnak a Tisza partjára,
6: gondoljanak arra, hogy ugyanezt a vizet nézték hajósok, halászok, tutajosok és kereskedők több mint 200 évvel ezelőtt is.
5: A Tisza nem csak egy folyó, ő egy...
6: Tegyenek velünk, mert folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
4: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenobian, szerinted vannak olyan városok, amelyekről kevesebbet beszélünk, mint amennyit valójában megérdemelnének?
6: Bizony, hogy vannak. És ma éppen egy ilyen helyre indulunk, Kelet-Szerbiába, ahol a történelem, a borászat és a vendégszeretet kéz a kézben jár.
5: Na akkor pakoljuk be a képzeletbeli hátizsákunkat. Ma Negotinba utazunk.
6: Negotin Szerbia keleti részén található, nem messze a Duna folyásától, Románia és Bulgária közelében. Ez a város évszázadok óta fontos találkozási pont különböző kultúrák között.
5: Már az odavezető út is gyönyörű. Szőlőültetvények, lankás dombok és nyugodt falvak kísérik az utazót.
6: Ha Negotinról beszélünk, nem hagyhatjuk ki Stevan Stojanović Mokranjacot, Szerbia egyik legnagyobb zeneszerzőjét.
5: Ő itt született, és ma Emlékház Múzeum, valamint minden évben megrendezett zenei fesztivál is őrzi az emlékét. Ha valaki szereti a komoly zenét és a kórus muzsikát, ez igazi különlegesség.
6: Andrea, tudod, mi az, ami szerintem a legkülönlegesebb a környéken?
5: Sejtem, a híres rajszai pincék.
6: Pontosan. Rajac faluban egy egész pinceváros bújik meg. Több száz kőből épült borospince áll egymás mellett, némelyikük több, mint 200 éves.
5: Amikor az ember ott sétál, olyan érzése van, mintha visszarepült volna az időben. A vastag kőfalak nyáron is kellemesen hűvösek, és ma is sok helyen hagyományos módon érlelik bennük a bort.
6: Negotin környéke évszázadok óta híres a szőlőtermesztésről. A helyi borok nem csak Szerbiában ismertek, hanem külföldön is egyre több elismerést kapnak.
5: Még azoknak is élményen látogatni ide, akik nem borrajongók, maga a táj, a pincék és a hagyományok is különleges hangulatot teremtenek.
6: És miért érdemes még megnézni? Mert a város főtere hangulatos sétára hív. Templomok, régi épületek, parkok és barátságos kávézók várják a látogatókat.
5: És ha már a környéken járunk, érdemes

0: felkeresni a Duna partját, és a kelet-szerbiai táj egészen más arcát mutatja, mint amit az ország más részein megszoktunk.
1: És tudod, mi fogott meg leginkább Negotinban?
0: Mi?
1: Az emberek nyugalma, nem sietnek, van idejük beszélgetni, mosolyogni és útba igazítani az utazót.
0: A panda egyszer betévent egy régi boros pincébe. Odabent kellemes hűvös volt a levegőben, a tölgyfa hordók és a bor illata keveredett.
1: A pince gazdája azt mondta neki, ezek a falak már a dédapám idejében is itt álltak. Mennyi történetet hallhattak azóta?
0: A panda végig simított az öreg köveken, és csendesen ezt mondta, egy város nem csak az épületei tesznek különlegessé.
1: Szeretnének egy olyan helyet felfedezni, ahol a történelem, a zene, a hagyomány és a természet találkozik.
0: Akkor Negotin remek úti cél lehet, hogy nem ez Szerbia legismertebb városa, de éppen ettől olyan különleges.
1: Most pedig utazzunk tovább együtt a Tisza hangjában, itt a Panda Rádióban.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: amikor veled vagyok, érzem, akkor minden megy. Leszek a Nelly, te legyél a Kelly, de ha te nem vagy, inkább ne...
1: 9 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
5: Zenobia, mondd csak, te is úgy vagy vele, hogy néha több idő kiválasztani a megfelelő táskát, mint azt, hogy mit vegyél fel?
6: Hát bevallom, hogy igen, mert a táska nem csak egy kiegészítő, egész nap felünk van.
5: És milyen érdekes, van, aki szerint egy táskából egy is elég, mások pedig azt mondják, minden alkalomhoz másik illik.
6: Szerintem mindkettőben van igazság, a legfontosabb, hogy a táska ne csak szép legyen, hanem kényelmes is.
5: Ha munkában járunk, jól jöhet egy nagyobb táska, amelybe elfér a pénztárca, a telefon, a kulcsok, egy notesz, vagy akár egy kulcs is.
6: Ha viszont csak egy rövid sétára vagy egy esti programra indulunk, egy kisebb váltáska vagy kézitáska sokkal praktikusabb lehet.
5: Sokan rögtön a színt nézik, pedig érdemes arra is gondolni, milyen ruhákhoz szeretnénk hordani.
6: A fekete, a bézs, a sötétkék vagy a barna szinte mindenhez illik. Ha viszont szeretjük a vidám megjelenést, egy élénk színű táska feldobhatja az egész öltözéket.
5: Bőrmiből.

0: Őrvászon vagy fonottáska, mindegyiknek megvan a maga helye.
1: Nyáron például a könnyű vászon vagy szalmatáskák nagyon népszerűek, elegáns alkalmakra pedig sokan a klasszikus bőrtáskát választják.
0: Ismerős az érzés, amikor egy óriási táskában percekig keressük a kulcsot?
1: Nagyon is. Ezért jó, ha több kisebb zseb is van benne, sok bosszúságtól megkímélhet bennünket.
0: A Panda egyszer egy üzletben két táska között vacillált, az egyik nagyon divatos volt, a másik kényelmes és praktikus.
1: Sokáig nézegette mindkettőt, aztán arra gondolt, a divat egy idő után változik, de a kényelmet minden nap magunkkal visszük.
0: Mosolyogva ezt mondta, a legjobb táska nem az, amelyik a kirakatban a legszebb, hanem az, amelyik megkönnyíti a mindennapjainkat.
1: Amikor legközelebb táskát választanak, ne csak azt kérdezzék meg, hogy jól néz ki,
0: hanem azt is, jól fogom érezni magam vele egész nap, mert az igazi stílus ott kezdődik, ahol a szépség és a praktikusság találkozik.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat, poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk! Oh, igen.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55. 3-065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az olommentes benzinára 2 dinárral emelkedett, így literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzétesztik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. A rendelet pontosítja, hogy a kedvezmény nem vonatkozik az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre, kivéve azokat a parcellákat, amelyeket a hatályos jogszabálynak megfelelően nyilvános pályázat útján bérelnek. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. A kedvezmény a mezőgazdasági gépek üzemanyag tartályának feltöltésére, illetve szállítóedényekbe történő tankolásra vehető igénybe. A támogatás azoknak a gazdálkodóknak jár, akiknek a 2026. január 24-i állapot szerint bejelentett és bevetett, illetve beültetett mezőgazdasági területeik szerepelnek az állami nyilvántartásban. A rendelet a hivatalos közlönyben való közzétételét követően pénteken lépett hatályba. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségben mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megoszlatni. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mali a TV Prvan műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak. A magasabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. szárnyal az Air Serbia már az év első felében átlépték a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és hűségprogramoknak köszönhetően az Air Serbia 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utast szállított, ami csak nem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A légitársaság ezzel párhuzamosan 23.225 járatot üzemeltetett, vagyis több mint 1000-rel többet, mint 2025 első 6 hónapjában. Érdekesség, hogy az Air Serbia június 27-én szállította idei 2 milliómadik utasát, 3 nappal korábban, mint tavaly, ami a társaság stabil növekedésének folytatását igazolja.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt, parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: Vajdaságban ma napos idő várható, időszakonként azonban helyenként beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 159, Zentánál 234 cm magas. A mai napon egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Folytatódik az aratás Vajdaságban. Javában dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A gazdák kihasználják a kedvező időjárást, a közlekedők pedig egyre gyakrabban találkozhatnak mezőgazdasági gépekkel az utakon. A szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Egyre népszerűbbek a vízparti kikapcsolódások. A nyári szünetben Magyarország tavai és strandjai és kirándulóhelyei továbbra is sok látogatót vonzanak. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és használjanak fényvédőt. Továbbra is hőség jellemzi Európa nagy részét. Számos európai országban továbbra is rendkívül meleg az idő. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban lehetőleg kerüljék a tűző napot, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Panda ajánló. Ha egy kis kulturális kikapcsolódásra vágynak, írják fel a naptárba a következő programot. Július 7-én kedden 17 órától a Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézményben nyílik meg Bányai Inez öltözék tervező iparművész hagyaték című kiállítása. Az érdeklődőket szeretettel várják a megnyitóra, ahol egy különleges alkotói világban nyerhetnek betekintést. A Dobó-Tihamér képtárban még július 10-éig megtekinthető Batha Anikó Határvonalak című kiállítása, amely különleges vizuális élményt kínál a látogatóknak. A hét jó híre, egyre több településen szerveznek közösségi faültetéseket, park és folyópart takarításokat. Jó látni, hogy sok önkéntes tesz azért, hogy szebb és tisztább környezetben élhessünk. A nap érdekessége, tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek. Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró, de rendkívül fontos beporzók. A hétfőnek is megvan a maga varázsa, hiszen nélküle péntek sem lenne. Mosolyogjanak sokat, és legyen szép hetük! Panda Radar, képben a világgal!

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

Thank you.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.
4: The beat of the tum-tum.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Itt van a Robi, meg a Roli, és én vagyok a Peti. Mi vagyunk hárman a távolság gyermekei. Nélkülük nem lenne teljes a csípett csapat, nem lenne banda, ami ilyen zenét nyomat. Köszönök mindent, mindenkit szeretek, de legfőképpen most ezt a két gyereket. Két embert, aki minden hitét, erejét ebbe a lemezbe fektette. Ha vigasztalásra volt szükségem, kérdés nélkül mindkettő megtette. Az album végére csak annyit mondhatok, van most már valami, amiért az életnek hálát adhatok. Soha nem gondoltam, hogy én valakitől valamit kaphatok, de most úgy érzem, megkaptam, ezért áldom ezt a napot. Szemeim könyvben, kezeim összerakva, örülök, hogy élek, örülök, hogy van ez a banda. Sajnos már nincsen sok, amit ezen a korongon mondhatok, ezért kihasználom az időt, ami még nekem megadatott. Elmondom a családom, a barátaim otthon várnak rám, már mindenki izgatott. Ha hazaérek, beleesek szüleim karjaiba, ami egy életen át ringatott. Megóvott a bajtól, minden rossztól, kudarctól, szavaikkal erőt adtak nekem, hogy ne féljek a harctól. De a szót átadom, én innentől csendben maradok. Remélem, tetszettek a gondolatok, amit Hórusztól kaptatok. Igazából el sem hiszem, de igen, megcsináltuk végre. Puszilok mindenkit, béke, a számomra most van vége.
1: S átveszem én itt a szót, én vagyok az Robi, aki megszólít most két gyereket, és így jön most Roli. Jó fel srác, és amilyen dolgokat írogat, én csak csodálom, mert minden érzést kimutat. Nehéz volt az élete, akárcsak az enyém, de ő mégis itt van, és dolgozott a zenén. Hálás vagyok neki, de köszönöm még Petinek, ő a banda lelke, mindent ő csinál, de minek? Na jó, ez csak vicc volt, mert nélküle nem is lennénk, így köszönet most neki is az áldozatos rappért. Mi így hárman lettünk a távolság gyermekei, mi vagyunk a tér, az idő, meg az ország emberei. Köszönet, hogy meghallgattál, akkor is, ha nem tetszik, de remélem jutott neked öröm is, legalább egy pár percig. Köszönet az apáknak és anyáknak, hogy támogattak minket, és remélem a zenében megtalálta mindenki a kincset. Köszönet még a két legszebb csajnak a világon, Olás Zsolinak Bátorban és Budai Nórikának Bogáton. De nem hagyhatom ki a legjobb barátokat sem, Lalit, Gabit, Oszit, akik itt voltak mellettem. Most búcsút intek, megyek én is vissza Máriapócsra, ez voltam én, Robi, egy pár pici szóra.
2: Jó étvágyat mindenkinek, itt egy újkori fölfogás. Remélem nem veszi meg gyomrotokat majd a fincsi főfogás, aki Hórusz néven van jelen az étlapon, akit megkóstoltál itt, ezen a szép napon. Aztán ajánlom még kárpit, alatta szép kárpit, a második fogás, ami étkezésre csábít. Ő terített kellemez zenei abroszt alánk, bár hasmen is dokozhat annak, aki falánk. A jó kajához persze illik még a köret, ami a két fogás mellett ma Sédi néven követ. Aki kopogó szemmel ezt végigzabálta, az jól lakottan mehet majd a diszkóba vagy a bálba. A magam részéről szavaim most egy irányba erednek. Köszönöm a netnek és ennek a két gyereknek, hisz mindenről igazából ők ketten tehetnek. Ketten főzték ki, aztán alapanyagnak bevettek. Ez a kisrác ötletekkel rendesen megterített, a tálalásban pedig nagyon sokat segített. Nézd el kérlek, hogy néha kifutok a ritmusból, de nem tudok még annyit erről a hip-hop virtusról. Na meg hát, ez volt életemben az első alkalom, amikor is mikrofont ragadott és tartatott a balkarom. Persze nem lett ettől jó dalom, de remélem nem altatott, ahogy a monohangomat a füled sztereóban hallgatott. A néha bugyuta szövegen talán te is nevettél, vagy ha valami tetszett benne, akkor picit szerettél. Így lett ez a lakoma, háromfogásos vacsora. Nem főztünk még együtt soha, mégis kész lett a csoda.
3: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és három hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
4: Júliusi kínálatunk az zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat. A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Ez volt a

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
5: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
6: Az olommentes benzinára 2 dinárral emelkedett, így literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzétesztik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. A rendelet pontosítja, hogy a kedvezmény nem vonatkozik az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre, kivéve azokat a parcellákat, amelyeket a hatályos jogszabálynak megfelelően nyilvános pályázat útján bérelnek. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. A kedvezmény a mezőgazdasági gépek üzemanyag tartályának feltöltésére, illetve szállítóedényekbe történő tankolásra vehető igénybe. A támogatás azoknak a gazdálkodóknak jár, akiknek a 2026. január 24-i állapot szerint bejelentett és bevetett, illetve beültetett mezőgazdasági területeik szerepelnek az állami nyilvántartásban. A rendelet a hivatalos közlönyben való közzétételét követően pénteken lépett hatályba. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségben mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megoszlatni. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Siniša Mali a TV Prvan műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Szárnyal az Air Serbia már az év első felében átlépték a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és hűségprogramoknak köszönhetően az Air Serbia 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utast szállított, ami csak nem 57 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A légitársaság ezzel párhuzamosan 23.225 járatot üzemeltetett, vagyis több mint ezerrel többet, mint 2025 első 6 hónapjában. Érdekesség, hogy az Air Serbia június 27-én szállította idei 2 milliómadik utasát, 3 nappal korábban, mint tavaly, ami a társaság stabil növekedésének folytatását igazolja.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
6: A mai napon az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt, parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
4: Időjárás.
6: Vajdaságban ma napos idő várható, időszakonként azonban helyenként beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 159, Zentánál 234 cm magas. A mai napon egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Esvojte.

0: 사람은
1: 힙 뮤직.
2: 힙 뮤직.
0: 본더 라디오.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

брискве нежну и срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Folytatódik az aratás Vajdaságban. Javában dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A gazdák kihasználják a kedvező időjárást, a közlekedők pedig egyre gyakrabban találkozhatnak mezőgazdasági gépekkel az utakon. A szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Egyre népszerűbbek a vízparti kikapcsolódások. A nyári szünetben Magyarország tavai és strandjai és kirándulóhelyei továbbra is sok látogatót vonzanak. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és használjanak fényvédőt. Továbbra is hőség jellemzi Európa nagy részét. Számos európai országban továbbra is rendkívül meleg az idő. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban lehetőleg kerüljék a tűzőnapot, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Panda ajánló. Ha egy kis kulturális kikapcsolódásra vágynak, írják fel a naptárba a következő programot. Július 7-én kedden 17 órától a Magyar Kanizsaék Nesza Oktatási és Művelődési Intézményben nyílik meg Bányai Inez öltözék tervező iparművész hagyaték című kiállítása. Az érdeklődőket szeretettel várják a megnyitóra, ahol egy különleges alkotói világban nyerhetnek betekintést. A Dobó Tihamér képtárban még július 10-éig megtekinthető Batha Anikó Határvonalak című kiállítása, amely különleges vizuális élményt kínál a látogatóknak. A hét jó híre, egyre több településen szerveznek közösségi faültetéseket, park és folyópart takarításokat. Jó látni, hogy sok önkéntes tesz azért, hogy szebb és tisztább környezetben élhessünk. A nap érdekessége, tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek. Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró, de rendkívül fontos beporzók. A hétfőnek is megvan a maga varázsa, hiszen nélküle péntek sem lenne. Mosolyogjanak sokat, és legyen szép hetük! Panda Radar!

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópáit terembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópáit terem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópáit terem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az olommentes benzinára 2 dinárral emelkedett, így literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzétesztik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. A rendelet pontosítja, hogy a kedvezmény nem vonatkozik az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre, kivéve azokat a parcellákat, amelyeket a hatályos jogszabálynak megfelelően nyilvános pályázat útján bérelnek. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. A kedvezmény a mezőgazdasági gépek üzemanyag tartályának feltöltésére, illetve szállítóedényekbe történő tankolásra vehető igénybe. A támogatás azoknak a gazdálkodóknak jár, akiknek a 2026. január 24-i állapot szerint bejelentett és bevetett, illetve beültetett mezőgazdasági területeik szerepelnek az állami nyilvántartásban. A rendelet a hivatalos közlönyben való közzétételét követően pénteken lépett hatályba. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségben mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megoszlatni. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mali a TV Prüben műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Szárnyal az Air Serbia már az év első felében átlépték a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és hűségprogramoknak köszönhetően az Air Serbia 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utast szállított. ami csaknem 57 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A légitársaság ezzel párhuzamosan 23.225 járatot üzemeltetett, vagyis több mint ezerrel többet, mint 2025 első 6 hónapjában. Érdekesség, hogy az Air Serbia június 27-én szállította idei 2 milliómadik utasát, 3 nappal korábban, mint tavaly, ami a társaság stabil növekedésének folytatását igazolja.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt, parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: Vajdaságban ma napos idő várható, időszakonként azonban helyenként beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 159, Zentánál 234 cm magas. A mai napon egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotech.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es wurde

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pe, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Hat óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az olommentes benzinára 2 dinárral emelkedett, így literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzétesztik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. A rendelet pontosítja, hogy a kedvezmény nem vonatkozik az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre, kivéve azokat a parcellákat, amelyeket a hatályos jogszabálynak megfelelően nyilvános pályázat útján bérelnek. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. A kedvezmény a mezőgazdasági gépek üzemanyag tartályának feltöltésére, illetve szállítóedényekbe történő tankolásra vehető igénybe. A támogatás azoknak a gazdálkodóknak jár, akiknek a 2026. január 24-i állapot szerint bejelentett és bevetett, illetve beültetett mezőgazdasági területeik szerepelnek az állami nyilvántartásban. A rendelet a hivatalos közlönyben való közzétételét követően pénteken lépett hatályba. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségben mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megoszlatni. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Siniša Mali a TV Prüven műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. szárnyal az Air Serbia már az év első felében átlépték a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és hűségprogramoknak köszönhetően az Air Serbia 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utast szállított, ami csak nem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A légitársaság ezzel párhuzamosan 23.225 járatot üzemeltetett, vagyis több mint 1000-rel többet, mint 2025 első 6 hónapjában. Érdekesség, hogy az Air Serbia június 27-én szállította idei 2 milliómadik utasát, 3 nappal korábban, mint tavaly, ami a társaság stabil növekedésének folytatását igazolja.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt, parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
3: Vajdaságban ma napos idő várható, időszakonként azonban helyenként beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 159, Zentánnál 234 cm magas. A mai napon egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Folytatódik az aratás Vajdaságban. Javában dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A gazdák kihasználják a kedvező időjárást, a közlekedők pedig egyre gyakrabban találkozhatnak mezőgazdasági gépekkel az utakon. A szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Egyre népszerűbbek a vízparti kikapcsolódások. A nyári szünetben Magyarország tavai strandjai és kirándulóhelyei továbbra is sok látogatót vonzanak. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és használjanak fényvédőt. Továbbra is hőség jellemzi Európa nagy részét, számos európai országban továbbra is rendkívül meleg az idő. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban lehetőleg kerüljék a tűző napot, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Panda ajánló. Ha egy kis kulturális kikapcsolódásra vágynak, írják fel a naptárba a következő programot. Július 7-én kedden 17 órától a Magyar Kanizsaék Nesza Oktatási és Művelődési Intézményben nyílik meg Bányai Inez öltözék tervező iparművész hagyaték című kiállítása. Az érdeklődőket szeretettel várják a megnyitóra, ahol egy különleges alkotói világban nyerhetnek betekintést. A Dobóti Amér képtárban még július 10-éig megtekinthető Batha Anikó Határvonalak című kiállítása, amely különleges vizuális élményt kínál a látogatóknak. A hét jó híre, egyre több településen szerveznek közösségi faültetéseket, park és folyópart takarításokat. Jó látni, hogy sok önkéntes tesz azért, hogy szebb és tisztább környezetben élhessünk. A nap érdekességen tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek. Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró, de rendkívül fontos beporzók. A hétfőnek is megvan a maga varázsa, hiszen nélküle péntek sem lenne. Mosolyogjanak sokat, és legyen szép hetük! Panda Radar, képben a világgal!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: Texas. Hon a Rádió.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió. Your mama gave you up, boy.